teszi. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemezen viszont egyértelműen oda repítette a kép. Picit szeretne vele ismerkedni, a radio1.hu-n írunk róla részletesebben, érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a

0: a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni, teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lutt-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lutt-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a lutt-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel, reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel, addig viszont én válogatom a legnagyobb

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfelépényének, Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből, a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Andy Wet, csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld vadi új slágere mellett, mindjárt a kezdésben, Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűség alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy slágere, nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer,

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

igazi mai sláger. Melyik köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez. Egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta, az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó, és hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, Sam Feltnek, Rosalindnal, a Heartline.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Napokon belül leállhat a paksi atomerőmű, sebességmérő akciót tart a rendőrség, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök Pakson közölte, hogy amint a folyó vízszintje eléri a kritikus szintet, az erőmű utolsó még működő blokkját is lekapcsolják. Közben megtörtént a Dunamenti erőmű egyik blokkjának újraindítása, amely mától már teljes kapacitással működhet. A következő napokban sem várható számottevő csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább súlyosbodhat az aszályhelyzet. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a csapadék hiány miatt a felszíni vizek sem tudnak utánpótlódni. A Duna vízszintje Paksnál napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet. A tárcavezető arra kérte a lakosságot, hogy a tartósan vízhiányos időszakban felelősen és takarékosan használják a rendelkezésre álló vízkészleteket. Fokozott sebességellenőrzés kezdődik hétfőn a közutakon, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció során elsősorban a gyorshajtókat igyekeznek kiszűrni, mivel a sebesség túllépés továbbra is a közúti balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályok betartásának nem a büntetés elkerülése a legfontosabb célja, hanem a balesetek megelőzése. A hatóság ezért arra kéri az autósokat, hogy mindenhol tartsák be a megengedett sebesség határokat. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: A hétvégén az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye, többfelé erős lesz a déli szél. A hőmérséklet ma a térségben 34 és 40 fok között alakul. Holnap is marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hőmérséklet éjszaka 16 és 25, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lúd-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lúd-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lúd-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója, az első és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúd-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A luttap népbetegség a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet, a luttalból eredően.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Avenue, egy csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez nagyon mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üveg akváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak a Rádió Egyen.
1: Kritikussá válhat a hazai áramellátás helyzete. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamosenergia rendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a szászhalombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Az időjárás okozta villamosenergia válsághelyzet miatt nem tartják meg az országgyűlés jövő hétre tervezett kétnapos ülését. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök közölte, a döntéssel a kormány példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. A lépést a várható energiabiztonsági kihívásokkal és az ellátásbiztonság megőrzésével indokolták. Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikai eszközparkját. Az intézmény új CT és MR berendezésekkel bővült, a beruházás kormányzati támogatásból valósult meg. A korszerű készülékek részletesebb, nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak. A fejlesztés hozzájárulhat a betegségek gyorsabb és pontosabb felismeréséhez, valamint a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdéséhez. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdinnye a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól pedig azt kérik, válasszák a hazait. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk, és hát egy igazi augusztus hétvége, hiszen augusztus elseje van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Runnin' egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Rádió 1-en.
1: Továbbra is biztosított az ország üzemanyagellátása. Egyre több településen korlátozzák a vízfogyasztást. Folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás. Erről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátette, hogy ezért kulcsfontosságú, hogy a 100 halombattai finomító ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Már több tucat magyarországi településen vezettek be vízkorlátozást a tartós hőség és vízhiány miatt. Nógrád, Zala és Hajdú-Bihar vármegyében is vannak érintett települések. Szentendre egyik részén pedig mintegy 1500 ingatlan maradt átmenetileg vezetékes víz nélkül. Több helyen a honvédség is bekapcsolódott az ellátás biztosításába. Magyar Péter miniszterelnök ismét arra kérte a lakosságot, hogy fogják vissza a locsolást, és lehetőleg nem most töltsék fel a kerti medencéket. Folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten, több mint 60 embert fogtak el a fővárosi kiemelt rendészeti razzia második hetében. A rendőrök emellett csaknem 60 embert állítottak elő különböző jogsértések miatt. Az intézkedések során többek között ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben is felléptek. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát, mondta rádiónknak Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és önnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, a következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Napokon belül leállhat a paksi atomerőmű, sebességmérő akciót tart a rendőrség. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök Pakson közölte, hogy amint a folyó vízszintje eléri a kritikus szintet, az erőmű utolsó még működő blokkját is lekapcsolják. Közben megtörtént a Dunamenti erőmű egyik blokkjának újraindítása, amely mától már teljes kapacitással működhet. A következő napokban sem várható számottevő csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább súlyosbodhat az aszályhelyzet. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a csapadék hiány miatt a felszíni vizek sem tudnak utánpótlódni. A Duna vízszintje Paksnál napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet. A tárcavezető arra kérte a lakosságot, hogy a tartósan vízhiányos időszakban felelősen és takarékosan használják a rendelkezésre álló vízkészleteket. Fokozott sebességellenőrzés kezdődik hétfőn a közutakon, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció során elsősorban a gyorshajtókat igyekeznek kiszűrni, mivel a sebesség túllépés továbbra is a közúti balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályok betartásának nem a büntetés elkerülése a legfontosabb célja, hanem a balesetek megelőzése. A hatóság ezért arra kéri az autósokat, hogy mindenhol tartsák be a megengedett sebesség határokat. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A hétvégén az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Többfelé erős lesz a déli szél. A hőmérséklet ma a térségben 34 és 40 fok között alakul. Holnap is marad a napos forró időjárás. Ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hőmérséklet éjszaka 16 és 25, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

picit sem adunk alá, beló mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a Parádé Rememberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Hotline

0: Rádió 1-en.
1: Kritikussá válhat a hazai áramellátás helyzete, új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház, továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamosenergia rendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a szászhalombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Az időjárás okozta villamosenergia válsághelyzet miatt nem tartják meg az országgyűlés jövő hétre tervezett kétnapos ülését. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök közölte, a döntéssel a kormány példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. A lépést a várható energiabiztonsági kihívásokkal és az ellátásbiztonság megőrzésével indokolták. Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikai eszközparkját. Az intézmény új CT és MR berendezésekkel bővült, a beruházás kormányzati támogatásból valósult meg. A korszerű készülékek részletesebb, nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak. A fejlesztés hozzájárulhat a betegségek gyorsabb és pontosabb felismeréséhez, valamint a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdéséhez. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
2: Ha ilyen alacsony vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó árral számolva 105 forint. Ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tegyen továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól pedig azt kérik, válasszák a hazait. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van, akinek a könnyökén jön ki, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Excellent, Szeramisa Miller, Don't Leave, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor felléphetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitóceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-en, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadó van érvényben.

0: a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vészszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
7: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
6: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a rádió egyen.
2: Továbbra is biztosított az ország üzemanyagellátása. Egyre több településen korlátozzák a vízfogyasztást. Folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás. Erről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátette, hogy ezért kulcsfontosságú, hogy a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Már több tucat magyarországi településen vezettek be vízkorlátozást a tartós hőség és vízhiány miatt. Nógrád, Zala és Hajdú-Bihar vármegyében is vannak érintett települések.

0: Szentendre egyik részén pedig mintegy 1500 ingatlan maradt átmenetileg vezetékes víz nélkül. Több helyen a honvédség is bekapcsolódott az ellátás biztosításába. Magyar Péter miniszterelnök ismét arra kérte a lakosságot, hogy fogják vissza a locsolást, és lehetőleg nem most töltsék fel a kerti medencéket. Folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten, több mint 60 embert fogtak el a fővárosi kiemelt rendészeti razzia második hetében. A rendőrök emellett csaknem 60 embert állítottak elő különböző jogsértések miatt. Az intézkedések során többek között ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben is felléptek. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát, mondta rádiónknak Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
1: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájában van valami probléma.
0: Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Anna, Júli, Sülike! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
4: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk, világbajnok fagylaltmesterünket, beiktatták a szakma halhatatlanjai közé, csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés. Azt gondolom, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
5: Kisiklott az életem.
4: Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapét. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Ez ekkora dolog, hát ezt nem is
5: hol
4: tudtuk.
5: Hol vagyok a listáról?
4: Örök fogyasztóként és
6: legnagyobb rajongóként.
5: Egy matuzsálem.
4: Ráskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
5: Életműdíj, vagy nem tudom.
4: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
6: Jó reggel, sziasztok! Valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
7: Meddig kellett vezetni a listát? Egy év, kettő év
6: az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából ugyanezt tartanom, szóval
4: ezek
6: igazolta viszem.
4: Igen, nekem azóta. Vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy hogy lehet ezeket tartani?
6: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor bele. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Fesztivál Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal is sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom, és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
4: Jó, de
6: és ebből lett egy nagy világsiker.
7: Nagy dolog ez. És ez márvány táblában van vésve a neved?
6: Nincs, ilyet még nem láttam.
7: Egy cukrászdában.
5: Egy csoki táblában vésték a nevét.
4: Igen. Albánok hányadikok lettek?
6: Nem tudom, hogy benne vannak-e.
4: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázz, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, nyilván teljesen más kategória. Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
6: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungária ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalta kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
4: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület? Marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
6: Valójában így van. Amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon szeretek használni, viszont én egy elég spontán ember vagyok.
5: Nem ismerhettünk különben.
4: Visszatért.
6: Kimászott a körtés dobozból.
4: Kolumbiai csokoládét hozol?
6: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízegyek jöttek be.
4: Nem, abszolút,
6: hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem kell ezért.
4: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládét, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
5: Vagy a csokoládéra.
4: Igen, tehát mit tud?
6: Nekem például ugye maga azok az ízélyek jöttek be benne. Egyrésztben van benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fajlatot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
4: És a kolumbiai fehér a csoki, kérdezik, hogy
6: nem.
4: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
6: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
4: Kokoládé.
5: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
4: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
6: Így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
4: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
6: Mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helybe, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt, viszont én ezt nagyon preferálnám.
5: Vagy azért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
6: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menjen, én csináltam közben.
7: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
6: Akkor adnánk többet.
4: De voltok csalni, várjátok.
6: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és van, aki elkészített neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylatot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylat. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylatról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette.
7: Fagyit?
6: Például, ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal nem kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
4: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Így van. Tehát a Nagyika megcsinálta, neki ez benevezett így a nagy fagylaltjával.
6: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatná erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom. Hogy oda meg kell érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod az otthoni receptet, egy vanília fagyira, most mondtam valamit, mert lehet, hogy húzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
4: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
6: Igen.
4: Tényleg vannak, hogy meleg szendvics fagylat, meg egy teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylat
5: készítésben.
4: Igen, de hogy vannak trendek például?
6: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlen kell mindent követni. Mint például, ugye, ami jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylat, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
4: Ja, hát na, az egy
6: hatalmas trend. Igen.
4: Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
6: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és aztán, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
4: Mi most a specialitásod?
5: A rágógumi.
4: Mi most kísérletezel valamivel, kísérleteztél,
6: nem? És az unicorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
4: Unicorn is? Ez a Kápia Málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
6: Igen, Kápia Málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a Kápia Málna például a fagyladot.
4: Kápia paprikából.
6: Kápia paprika és málna.
4: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondta, hogy ehhez jó a málna?
6: Nem, én azt gondolom, hogy ezt talán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó
4: működik. És működik együtt a két íz. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
6: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
4: De az nem, most ez nem akartak ezzel a kategóriát összesen. Nem tudom, meleg szendvics hamburger fagylalt.
6: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív
7: visszajelzés.
6: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
4: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla vagy egy jó minőségű fagyit így tegyünk. Van, javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
6: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrésztből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
4: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
7: színezékelát. Drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
6: Szerintem nagyon. Önmagában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylalt készítő cukrászda, vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylatot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem az, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylatot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
4: csak
6: lesz.
4: Csak térfogatnövelővel felfújva.
6: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylatot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyag ott forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
4: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombóc 12.000 forintért.
5: Hát 150 000-ből fagyizik. Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
4: Ez egy nagyon változó,
6: én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
7: De akkor nem vagy drágább.
6: Nem, azt gondolom, hogy nem.
4: De hogy jön
6: nem.
4: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágábban kell, hogy készítsd.
6: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
5: Viszont
6: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkor a különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkor a különbség az értékesítési pontoknál.
4: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon szeretem.
6: Ez igazán jól esik a múlva, hogy én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az utolsó folyással.
4: Nincs meg az azt a fagyis viccet, hogy Pisti elmegy a fagyjárosra. És azt mondja, hogy mi a projekt, amit most dolgozol, mit csinálsz, mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben, mi van még?
6: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnék egész Magyarországon, illetve Európát is megcélozzuk.
4: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
6: Nem érdekes, nem egy levéd, de ki
4: az érted.
7: Köszépen! Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
6: Csinálják nektek?
5: Nem.
6: De!
5: Nem.
6: Miért?
5: Nem,
6: már a csülkös pacal.
4: Ne menj el a hotdog meleg szendvics hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
5: Velem tartsa a szemkontaktust. Engedd
6: fel. Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
5: tudom a csülkös
4: pacal.
7: Ember egy kiló volt.
4: Ne, mind kéztesse. Kérhet egyet.
5: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
4: Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ezt megcsinálja. Ádám megcsinálja neked.
5: Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
7: Nagyon jó!
5: Medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
7: Az jó, medvehagymás libamáj.
5: Tessék, jó, ez a Szarákóczi dara.
4: Jó,
5: jó, én hát Balázsnak valami ott
4: képzelke. Egy májkrémeset.
5: Egy írkávét.
4: Egy írkávét. Kicsi viszki, kicsi kávé, egy írkávés fagyit.
6: Ilyet csinálunk is amúgy. Jó.
5: Jó, jó, nekem pedig szégyen, és... Az jó, nem tudom. Nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
4: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták itt. Jó?
5: Kovászos uborkás.
4: Ú, az jó, kaplós kovászos, biztos, hogy van.
7: Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
5: Csak kiveszik a műhűtőbe. Itt van, tessék, a kovászos uborkás.
4: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
6: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, ugye egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve Vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
4: jó,
6: nem abból
4: csak akkor eszem körtét, csak akkor eszem körtét, az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt körtét szem. Nem vagyok hajlandó más típusú körtét.
6: Láttad, hogy milyen jó színen van, most érkeztünk haza vele.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: 101.
1: Napokon belül leállhat a paksi atomerőmű, sebességmérő akciót tart a rendőrség, ma van az anyateljes táplálás világnapja. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán teljesen le kell állítani a paksi atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök Pakson közölte, hogy amint a folyó vízszintje eléri a kritikus szintet, az erőmű utolsó még működő blokkját is lekapcsolják. Közben megtörtént a Dunamenti erőmű egyik blokkjának újraindítása, amely mától már teljes kapacitással működhet. A következő napokban sem várható számottevő csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tovább súlyosbodhat az aszályhelyzet. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a csapadék hiány miatt a felszíni vizek sem tudnak utánpótlódni. A Duna vízszintje Paksnál napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet. A tárcavezető arra kérte a lakosságot, hogy a tartósan vízhiányos időszakban felelősen és takarékosan használják a rendelkezésre álló vízkészleteket. Fokozott sebességellenőrzés kezdődik hétfőn a közutakon, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció során elsősorban a gyorshajtókat igyekeznek kiszűrni, mivel a sebesség túllépés továbbra is a közúti balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályok betartásának nem a büntetés elkerülése a legfontosabb célja, hanem a balesetek megelőzése. A hatóság ezért arra kéri az autósokat, hogy mindenhol tartsák be a megengedett sebesség határokat. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiónknak elmondta, hogy a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék. Amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségekkel és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanyja teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: A hétvégén az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Többfelé erős lesz a déli szél. A hőmérséklet ma a térségben 34 és 40 fok között alakul. Holnap is marad a napos forró időjárás, ismét az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. A hőmérséklet éjszaka 16 és 25, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Csak szeretném elmondani nektek.
6: Odafigyelj!
5: Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
7: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor még csillagászati volt.
8: Néznek semerebedet, azért nem ornitológia.
7: A két csillag közé berepült egy sas.
5: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
8: Oké.
5: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
7: Na, ez milyen madár volt?
5: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
7: Figyeljön ez a postos bugybukához.
5: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
7: És ugyanakkorának látsz.
5: Ugyanakkorának
7: látsz. Azt nem lehet, öcsém.
5: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugat ég volt.
7: Oké. Jó.
5: Erről van szó.
8: És na, várjál. Nem, hallgatok, nem látják, hogy Balázsok kezébe vett a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, hogy egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
5: Na, de akkor ornitológia.
7: És akkor most jön a sírály.
5: Jól mondod. Ez történt.
7: És fölkapta a Vénuszt.
5: Haladok a forgatási helyszíre.
8: Igen.
5: Ez puszta zámor.
7: Puszta zámor.
8: Uh-huh. A szerelem fővárosa.
5: A szerelem fővárosa, igen, ott igen.
8: Igen.
5: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor. És észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
7: Igen.
8: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
5: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szaráfossa a kocsidat, ha alász. Oké.
7: Okay. Okay.
5: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
7: UFO gólya.
5: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
8: És ítélkezik?
7: De lehet, hogy...
5: Mi a szar történik a gólyával?
8: Hát ismerem, nem.
5: Tava éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél.
7: Mi azért a gyíkot meg a békát?
8: Azért, mert az asszony hormonos, és hát nem bírja fel.
7: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
8: Igen, a hormonos már érzik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
5: Ott megyek a kocsival.
8: Ez a rádiójáték.
7: Semmi
0: fel. És megy a póza tetején, nincs fészkő.
5: Nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
7: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején?
5: Ott egy másik póza.
7: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
5: Ott is ül.
8: Ott is ülne, úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
5: Ott ül a másik.
7: Szerintem
5: ott 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
7: Szerintem téged figyelnek.
8: Ez mi? Ez a hangyák miatt van.
5: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
7: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
5: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
7: Hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
5: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
8: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
5: ebben
8: varjú megérkezett.
5: Mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
8: Egy dolmányos varjú, úgyhogy egy csirke mérete van.
5: Add a varjú hangot? Ez elrepült, nézd? Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
7: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
5: Igen.
7: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
5: Igen.
7: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
5: Mi az, hogy nem fér bele?
7: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
8: Azt írják, hogy strihelnek.
5: Figyelj, puszta zámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be puszta zámorra, vagy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
8: Szopránó. Ez a szopránó.
5: Ez most hogy jön ide? Ott ül 30 darab gólya.
8: Igen.
5: Tony Soprano mindegyik?
7: Így van.
5: Mindegyik egy mafiózó gólya? De mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
7: Hangos a fészek. Ott van két van gyerek.
8: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé. De otthon vár az asszony.
5: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
7: Választotta.
5: Ezek szingliskednek ott?
8: Azt mondják, hogy ez köztudat, hogy puszta zámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az agy. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
5: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs
7: ők kanapéja, mind fiú gólyák. Izé van oszlopa.
5: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
7: Úgy van.
5: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
8: este? Azért, a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis betartani.
5: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészeken.
7: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
5: Igen, ezért ő elmegy.
8: Pista, te mit csináltál itt vagy?
7: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
5: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
8: egy póznán. Nem ezek a fiúk a klubból?
5: Melegek?
6: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
5: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
6: De
5: még
6: nincs párjuk.
7: De fészket miért nem épít?
6: Mert nincs még párjuk.
7: De ez csak akkor építesz? Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Nagyon érted a színvinétet.
7: Én nagyon bírtam.
5: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
6: Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek, jó, akiknek az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
7: Na de attól a fészkel ez mondjuk cuki.
6: Na de, nem, és akkor mit csináljon vele egyedül?
7: Mi most a
6: Haverokkal beszélgetek.
5: Beszámolok.hu per gólyák.
8: Kelep-kelep gólyák.
5: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen, és azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
8: Hát, nem az azért egy ölelést a végén belefér.
5: Gyere itt, öregnek az asszony, már régen ölet leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
6: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezettem. Özvegy asszony is van. Nem megy újra, hogy újra
7: a lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
5: Láttam, tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
8: Hánykor nyit a gólya diszkó?
5: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkezek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
7: És kis kapszintásokkal
5: tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
7: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
5: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
8: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
5: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
7: 8, fél
5: sötétedés,
7: kilen?
5: Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menj el.
7: Én haza nem megyek, amíg egy
5: gólyát. Ha nincs gólyás videót, haver.
7: Én fölülök az egyik póznára, érted?
5: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
8: tőlőre. Ezt a Google térképet, tudják,
5: ott,
8: az arra
5: járunk. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
8: Szí!
7: Öcsém, én ezt
8: ma kinyomozom.
5: Ez. Figyelj, te csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
8: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekes, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
5: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
7: Dobáltad őket, kamicsa.
5: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és
8: béka.
5: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
6: Igen.
5: Azért ülnek ilyen szomorúan?
6: Szerintem igen.
8: Van több jelenlévő. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
7: Szemtanú.
8: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
5: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
7: Mindegyik
5: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
7: Jó.
5: Igazolt.
7: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
5: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
8: Láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
5: Miket írnak hallgatók, igen.
8: Kelep.
5: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
7: Ó, persze.
5: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
7: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
5: Elmondom
8: neked,
5: figyelj. Én
8: örülök, hogy gyógyszert váltottál amúgy.
5: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekinteted egy kicsit felemeled.
7: És ott a Vénusz!
5: felveszed az erősebb szemegedet, és fölöttük,
7: vagy ezt
5: megtakarítom, és fölöttük megnézed ott a Jupiter
8: Vénusz. És kidörzsöd
5: a szürke
7: hájú,
5: leviszed a vércukrodat 26-asra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás, a gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
7: Lehet, ott is alszom.
5: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
8: Majd ez is meghalad a hátam mögül. Testvérem.
5: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba.
7: Balázs
5: vagyok, van nálad WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre. Rosszul vártalak.
8: Jó, hogy újra találkozunk. Volt egy kis tartozás.
5: Hozzá papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
4: Senki ne pánikoljon. Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év

0: Barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
2: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándor.
3: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas cold brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége.

Magyarország legfrancia DJ-je,

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Kritikussá válhat a hazai áramellátás helyzete. Új CT és MR berendezéseket kapott a Honvéd Kórház. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Hétfőtől válhat kritikussá a magyar villamosenergia rendszer helyzete, jelentette be Szász Halombattán a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan le kell állítani a paksi atomerőművet. A kormányfő szerint a szászhalombattai finomítót a 2018-as rekord alacsony vízállás után felkészítették a hasonló helyzetekre. A paksi erőműnél azonban ilyen fejlesztés nem történt. Az időjárás okozta villamosenergia válsághelyzet miatt nem tartják meg az országgyűlés jövő hétre tervezett kétnapos ülését. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök közölte, a döntéssel a kormány példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. A lépést a várható energiabiztonsági kihívásokkal és az ellátásbiztonság megőrzésével indokolták. Több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikai eszközparkját. Az intézmény új CT és MR berendezésekkel bővült, a beruházás kormányzati támogatásból valósult meg. A korszerű készülékek részletesebb, nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak. A fejlesztés hozzájárulhat a betegségek gyorsabb és pontosabb felismeréséhez, valamint a megfelelő kezelés mielőbbi megkezdéséhez. Továbbra is alacsony a dinnye felvásárlási ára, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet. Az áruházláncok a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt júliusban, mondta rádiónknak Göcő Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke.
3: Ha ilyen alacsonyan vannak a fogyasztói árak, akkor ezt nettó ár

0: forinttal számolva 105 forint, ez már nem fedezi azokat a költségeket, amely ez az európai szintű termeléshez szükséges. Ahhoz, hogy ugye megfelelő minőségű és állagú árut a mai kornak megfelelő fajtákkal dolgozzon a termelő, igenis, hogy korszerű technológiára van szükség, hogy ez a magas szintű termelés fennmaradjon és tanyán továbbra is magyar görögdínje a magyar fogyasztó számára, ezek a fogyasztói árak ezt nem fogják lehetővé tenni.
1: A kánikula javíthat a keresleten, a fogyasztóktól pedig azt kérik, válasszák a hazait. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargót. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Rákóczi Ferike, igazítsa meg a szemlegét!
5: Igen, Stahán úr, kezdtetünk, én készültem!
4: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizika órán. Figyelj, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
6: Mindenre fel vagyok készülve.
4: Nagyon helyes. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat,
6: jó? Szellőzöm.
7: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
4: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni. B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
6: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. Tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fogok hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
7: Nem? Tehát azt mondod, van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem, igen, fogsz zöldséget venni, tehát megveteted az elején.
4: Tehát azt, igen, mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
7: Igen, meg kifűtöd az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
6: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
7: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mondjuk, mint elől?
6: Attól függ, hogy milyen, mert ugye ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkondi, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tudod, bemész, és akkor átfúj rögtön.
4: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyen kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hagos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
7: B.
4: Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között. Figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
6: Hát egyet kell csak a
7: D-vel.
4: A D-vel?
6: B.
4: Hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a, igen, polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
6: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
7: Eltingli-tanglizol. Igen. Ugye?
6: Na, és jó érzés amúgy is, hogy csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
4: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
7: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
4: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból, elkerüljék a bejárat körüli torlódást, az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
7: Micsoda rohadékok, ez hogy ki van találva?
4: Mennyire meg vagy
7: vezetve? Mert realisztére elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
4: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
7: Hát, nem akarom a drágot venni.
4: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
6: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
4: Tehát kettőt fizet, hármat kap, sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezőn biztosít.
6: Nem.
4: Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van. Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
6: Nem, ez is a B.
4: B. B. Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
6: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
4: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
7: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
6: igen, az elfoglaltságával.
4: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy polcokon szemmagasságba?
6: Kiszúrja a szemedet.
4: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
7: D.
4: Tehát alul van az olcsó fokrém,
7: de ő berakja a szem... jó. Így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz, ugye?
4: És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
6: Hát vagy az van, hogy azt akarják, az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
4: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen. És azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
6: A magas embereknek plusz adókat kell fizetniük.
4: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba? De durva!
6: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró szar vagy.
4: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlás, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
6: Fé!
4: Rohadt anyjuk a tetének!
7: De megvezetés!
4: Tehát ez növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
7: Nem lesz ez.
4: Zseni.
7: Ó, persze, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
4: Zseniális. Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valami 1990 forintba kerül 2000 helyett. Ugye?
6: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
4: Agyunk balról-jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
7: Szerintem D.
4: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyomány, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
7: Bár az agy is jó ám, hogy ugye balról-jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
4: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
7: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy 1000-es, de mondom nem, az 2000.
4: De igen, hogy 999, az nincs egy 1000-es, de egy forint hiányzik az 1000-hez. Ja. Áttesszük. Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
7: De utálom.
4: Na tessék!
6: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
4: Igen. Azután ott lesz a lehelleten, aztán ott veszel egy tiktakot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
6: Most már átjött a retkeken. Már megjött a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor
4: de tényleg? Miért van mindig a rágó? Most ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
6: Szerintem azért van, mert ugye addigra nagy dolgok, azt felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen ugye el tudsz fogadni. Hogy
4: lekapdosod, ott van idő.
6: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin
7: magadnak. Meg ha gyerekkel vagy, ott van onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
6: De ne álljál meg a... ott tartották, csak
4: megállsz a kasszához, és oda rakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukort, a gumicukor, mert ott igen. Már a mamát nyúzza. Aha.
7: Ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
6: Jékrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
4: Tehát azt mondod, hogy kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek. Egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
8: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát igen? A lopás miatt vannak ott.
4: Szeretem van, azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha megtanulják.
8: Azért ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy három orbit rágó a zsebbe.
4: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert az olyan 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak, mentolos, cukor, csoki.
6: Nem dobják a rágót, Anna. Nem. Mert az olcsó dolgot minek veszed el?
8: Kérdezzük, mert rögtön hívok embert, aki ott
4: Itt van Tibi,
6: nem vagyok hülyék, de a drága cuccokat kell lopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
7: Hát az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
4: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
8: Nem tudom ellopni. Így van, pontosan.
4: A pengét, a borotva pengét, nekem elmondta valaki.
8: Elemeket is azért teszik, drága.
4: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy azt kiveszi. Oké, de itt a lopás izéje nincs benn. Tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeli fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák?
6: Hogy ne érezd az idő múlását.
4: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel kettő van majd nappal.
7: És akkor többet töltesz
4: benn? Hát nem tudod, elveszed az időérzékelet, többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy egy órát voltál bent, vagy hármat.
7: Nem nézel rá a kezed?
4: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel kettőkor ugyanolyan mesterséges fény van benne. Nincsen benne nagyon természetes fény.
6: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
4: Igen. Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezés segítségével csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
7: Még ez se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után
4: elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs fali óra a hiperekbe.
6: Meg ablak
4: sincs nagyon basszus.
6: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
4: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem szoktál.
6: Nem, hentes szoktam látni.
4: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
7: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
6: Akkor ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
4: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kelljen hajolni, ami tudat alatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsony a polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
7: B.
4: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na... Ez izgi például.
6: Ja, erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadló szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
7: Persze, Karolai Málvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
6: Mi? Nem tudom, hogy hol élsz, Feri. Nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a pocsolya mellett.
7: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat
6: Európa. Ott a mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
4: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabbá haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
6: Hát, melyik a legprémiumabb érzés?
4: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
7: Én is jó, egyébként voltam. A kattogás is.
4: A kattogás?
7: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
6: De hogy én felbosszantanám magam
4: tőle. Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperben. De a kisebb csempe kattogás, igen, legyen a B.
7: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
4: Sötétebb árnyalatú burkolat.
6: Amire kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. Tehát ahogy van ez a bor...
4: Na de miért? Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
7: Az biztos nem.
6: Figyelj,
7: biztos nem.
6: Ez amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudnék.
7: Tudom, de az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
6: De amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azok
7: abban nem marad
6: megbízni.
7: Semmi.
6: Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
4: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, átrendezték, meg vagyok halva a D-betűs áruházban. Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Mindent átrendeztek.
6: Polgári engedetlenség. Ez az. Nem, szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a dekatlonokat.
4: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
6: Mert oda megyünk 30-an, ez egy fél órát végzünk.
4: Tényleg megcsek. Szóval akkor azt mondjuk, az egzugos elrendezés, legyen az egzugos elrendezés. Aha, ahogy összezavarják téged. De ez van az IKEA-ban is, a Sérleknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek. Tehát ők azt ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahonnan, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
6: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és
4: kiszedik őket.
6: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
4: tudod,
6: nem
4: mi van? Én is oda fogok legközelebb. Ha még egyszer eltérjedek a piac térre, megteszem.
6: Tehát, figyelj, vagy, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre egy vécé. Nincs olyan, hogy azt mondtad, hogy jöjj csak egy példa, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az 5-ször ott kell lennie, hogy megismerd.
7: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró. Igen, nincs átjáró.
4: De ha az átjáróba vész, és véletlenül elnézed, megint ugyanoda kerülsz ki, ahova
6: bekerültél.
4: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdemű jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a hús részlegen? Na?
6: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
7: Vagy zöld.
4: UV lámpa baktérium szaporodás gátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörös fényt, és meg vagyunk.
6: Igen.
4: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van.
6: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
4: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
7: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
4: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
7: És ott szépen a lukba megül.
4: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üresnek tűnjön, mondom. Súlypont optimálisabban oszlik el, könnyebb lesz a nehéz kocsi irányításába, ez vagy te. Véletlenül kifolyt folyadék a kocsi hátsó részében gyűjön össze.
7: Hát, nem igaz, mert lukas az alja.
4: Geometriai kilakítás szükséges az, hogy a kocsikat szorosan egymásra tolni.
7: Ez mondjuk nem rossz, mert ott bemegy egyik a másikba, és akkor ez a lejtés miatt könnyebben csúszik rá. De valószínűleg igazad van, hogy a hátra csúszott termék, és azt látsz, hogy üres a kosár.
4: Betoljok, te ezt tudtad, Zsül? Ezt nem tudtam, hogy lejtetik a kosarat, a bevásárló kosarat, hogy hátra essen minden. És mert tényleg bedobálsz egy kis Túró Rudi, Tejföld, stb. Rájössz, hogy basszus, nem vettem semmit, mert minden ott van hátul összegurulva.
6: De szerintem van ilyen idő, a szupergonoszoknak az irodája?
4: Szerintem van.
6: Van,
4: mindenhol ül egy grú, és ők tervezik a bevásárló központokat, szupergonoszok, és utána elindítják a kis katonáikat.
6: Szerintem a parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
4: Féltek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék, mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
7: Anya, veszek két sört, meg két chipset, és már benne is van.
4: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága
6: hogy
4: terméket.
6: Hogy a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis, nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
4: Na de várjál, a drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbért nyúlsz. Várjál,
7: hát de nem akartál nyúlni, érted? Nem, tehát nem volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
4: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
7: De megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsónya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
4: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már, anya, csoki 2000 ér.
7: És már teszed is be.
4: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
7: És kész, meggyőztél.
4: Na figyelj, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó olyan, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi Lidl, Aldi, egy csomó helyen a jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
6: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
4: A biztonsági kamerák így tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat, persze.
7: Nyilván,
4: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok építése a baloldali falakon a legköltséghatékonyabb. Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut. Igen. Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért igen, nem ezért találok semmit. Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Igen. Mert akkor jobbkezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
7: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
4: 146. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok, az úgynevezett gondolafejek?
6: Oh. Tessék?
7: Gondol a fej.
4: Micsoda? Gondol a fej.
7: Értem.
4: Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok, az úgynevezett gondol
6: a
4: fejek? Azt
6: látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
4: Várjál, mi az a gondol a fej, Feri?
7: Hát itt van a sor, a jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondol a fej az a legvége, ami lezárja a sort.
4: Ja, ez a lekerekített, igen, ilyen kicsit lekerekített, kupak, mint a 22 plusz kupak.
6: Igen, csak hát ez 44
7: méter.
4: 44 plusz kupak, tehát ez a gondol a fej. Igen. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
6: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy ó, ez az a húskonzerv, vagy mit szeretjük.
4: Mert de
6: az
4: nem konzerv van, de nem tudod, konzerv
7: van. Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az a sor. Te biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az az etetőhely.
4: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
8: Fordulnod kell.
7: Kerülnöd.
8: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
7: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig sétálsz.
4: Ott a válaszod, jól mondod, a B-re ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
8: Nem néztem meg, esküszöm.
4: Tessék, látványpékség, miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
8: Csak beugrasz,
4: így van.
6: Meg be tudom menni a harkályok, sirályok.
4: A friss pékáru illata beindítja a nyálemlásztás, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
6: A glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
4: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
7: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó.
4: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van? Mész a pénztárhoz és szűkülnek a sorok.
6: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
4: Igen, ha túl sok minden van a kosaradban, nagyon szorongjál.
7: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
4: tehát
7: valamit.
4: Ezért szűkítik be a pénztáraknál ott a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát velünk, ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, mert általában belem nem csösz neki.
6: Fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
4: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérj, jó, azt miért vettem? De ezt hogy kerül a kosaradba? Ott a tényre legyugsz.
6: Hogy kerülök ide, és ki maga?
4: Igen. Hogy kerül ez ide, nem tudom, mi a kosaram, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
7: Igen,
4: ne menjünk vissza. Soha bűnös élet.
7: Na itt a vége, nyomd meg, most érték.
4: Ott van. Ez a 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padlóburkolattal a legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
6: Ilyen piti ellenőrül, csak te tudsz gondolkodni.
7: Gyerekek, nem, az alkoholos pultnál én vagyok otthon.
4: A sokat hallott a kattogni a kocsi kereket.
6: Megint csapányos ez a szar,
4: menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát hoztak, és fröccsöcskét ide Ferikének a kosarába.
6: Ideg állapotba kerültem, mi az konyak?
4: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, de be vagyunk
6: de
4: itt
6: a
4: számmarketingelve.
6: Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és ezért könnyebben nyúlsz a pia után.
4: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
3: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szabadján.
1: Továbbra is biztosított az ország üzemanyagellátása, egyre több településen korlátozzák a vízfogyasztást, folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Magyarországon továbbra is biztosított az üzemanyag ellátás. Erről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója beszélt. Kiemelte, hogy a Duna rekord alacsony vízállása miatt leállt a hajóforgalom, ami komoly logisztikai kihívást jelent az üzemanyag szállításban, és hosszabb távon megnehezítheti az ellátást. Hozzátette, hogy ezért kulcsfontosságú, hogy a 100 halombattai finomító ismét teljes kapacitással működjön. A tavalyi tűzeset utáni helyreállítás várhatóan szeptemberben fejeződik be. Hernádi Zsolt hangsúlyozta, hogy a MOL elsődleges feladata továbbra is a hazai piac ellátása. Már több tucat magyarországi településen vezettek be vízkorlátozást a tartós hőség és vízhiány miatt. Nógrád, Zala és Hajdúbihar vármegyében is vannak érintett települések. Szentendre egyik részén pedig mintegy 1500 ingatlan maradt átmenetileg vezetékes víz nélkül. Több helyen a honvédség is bekapcsolódott az ellátás biztosításába. Magyar Péter miniszterelnök ismét arra kérte a lakosságot, hogy fogják vissza a locsolást, és lehetőleg nem most töltsék fel a kerti medencéket. Folytatódott a kiemelt rendőrségi akció Budapesten, több mint 60 embert fogtak el a fővárosi kiemelt rendészeti razzia második hetében. A rendőrök emellett csaknem 60 embert állítottak elő különböző jogsértések miatt. Az intézkedések során többek között ittas vezetés, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőivel szemben is felléptek. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát, mondta rádiónknak Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, eső nem lesz, legfeljebb az északnyugati határ szélre sodródhat be egy-egy zivatargóc. A szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 35 és 40 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhővel, a légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka 15 és 24, míg napközben 35 és 40 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Navellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rátfér, csináld.
6: Tömnöd kell, úgyis igen. Jó.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a bót tulajdonos, hátra dől, hogy mindent rendben találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. Te, ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
8: Két nap után már biztos elfárad, igen. Harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
8: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. oda járnak hozzá zabálni.
5: De egyébként nem
8: elmondom
5: baj.
8: Neked.
5: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog, és akkor...
8: Jó a kaja, az hozzád járnak
5: enni. Ez lehet.
8: És nem lehet, biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jót tettünk.
5: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
0: És már ismeritek az egész
8: tehát
0: visszajárnak.
8: De mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
0: Felmutatja
5: az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
8: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát itt utána jártok annak egyébként?
5: Mit jársz utána?
0: Hát ez egy...
5: Előveszem.
8: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak oda?
0: De attól még kifizeti.
8: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
0: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
8: És piáztak.
0: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
8: Ja, ez mekkora akkor... egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa igen, van, mert igen, azt nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
0: Igen, voltak ilyen igazi
8: egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
8: A harmadik nem mondnak a kollégánk, most azt szóljatok, igen. Értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabálni, értem én.
5: Menjetek szembe, légy szó. Nyugodtan, csak nem értem a metódust.
0: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
8: Igen, nem foglalnak már buszt.
5: Jöjjenek már 2-re. Akkor már csendesedik.
8: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézek egy éttermet.
0: Egészségetekre,
8: örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
0: Egy kicsit tehát, mi is.
8: Ingyen élés, ne továbbja.
0: Mi is magunkénak érezzük azt a vadasságot.
8: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyaki benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
5: Visszatérítés akkor. Érted?
0: Hát igen.
8: De meg lehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
0: A te pénzedet a Ferinél követ.
8: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél. De már leellenőrizzük, ne, és ott be ad számlát. Nem baj, jó a kaja.
0: De végigettük már az étlapot. És
8: de jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy hapsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
0: Az igazolványok.
8: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
0: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ilyen ruhában sétálnak.
8: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te majd külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
0: Janus mondja, hogy azzal kezdte erőt egészséget.
8: A leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
0: Nincs
8: tehát, hogy a legjobb.
0: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi a munkáját.
0: Végzi a munkáját, értem.
8: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of azt le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszel,
8: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simán hozzád járnak kajálni. Ingyen kajálnak meg, neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
0: Hát a taxisból a is
5: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
8: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
8: Igen. Nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen a zenekar.
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
8: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák. tudták, hogy mit tudom, csinál 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy művesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül jelen, mint egy főzelékfalóban.
5: Hát, jó az
0: nem rossz az, gyerekek.
8: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Hát, hogy még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaja.
5: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
8: Legyen egy körémél. Az ellenőrzeti étteremtéstá, igen. Két napja beállt boxedzésre, a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
0: Ne őríts!
5: Lenyomta az egyórás edzést?
8: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy... Ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
0: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
8: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor mekkora rázza ezt a Ferinél kajára.
0: Utána
8: elmegy még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keret ebből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják be.
0: És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
8: Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz vagy én. Jó, hajolj,
5: te kezdte.
8: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, vagy a csávót az urológus, és megcsált nekik egy prostata masszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
0: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is. Nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy...
8: Nem mutattál elégét, te most irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó, tisztelt NAV-osok, mákos guba.
0: Napi ajánlatunk,
8: csak egy kizárólag NAV-osok, gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebbencsleves, NAV-os igazolvány.
0: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne telepedjenek.
8: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek ica, csak azért...
0: Szeretlek NAV.
8: Szeretlek, I love you NAV, csak azért felrakta.
5: A csaj mesélte, a mesztelen jogát is.
8: A mesztelen jogára is elmentek.
5: Volt.
8: Figyelj, ezek pitbullok. Ezek elvetemültek. Ezek mindenhol elmennek.
0: Születni kell. Tehát, hogy van...
8: Igen, ehhez ezért kicsit rohadéknak kellene.
0: Ehhez kell egy lelkület.
8: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, vére száj volt.
0: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
8: Igen. Tényleg a NAV-os tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
5: Navi?
0: Na jó.
8: Tomi írta nekünk Navi ajánlat.
5: Hú, de jó vagy.
8: NAV-os igazolvány, lebbencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
5: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
8: Egyébként az jó, igen. NAV menü, igen, Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a NAV-nál dolgozni, nem?
5: Igen,
8: ott kajálsz, minden megcsináltad szolgadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
5: Igen.
8: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessé?
6: Vége, ne bukta legyen.
8: Ja, és a vége tényleg, vége. Igen, legváros bukta. Pici úrka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt Ferinél, igen.
0: NAV-ra forgó olajban.
8: NAV-ra forgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és És meg is vagy.
0: Navancslé.
8: Jó, navancslé, navraforgó olajban. Hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató. Hogy ne fizetnek?
5: Igen, persze, fizetnek.
8: Igen.
5: Ja.
0: Nyugtával dicsért a navot.
8: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
5: Nekik van nyugtájuk?
0: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
5: De hogy, az hogy jelented be?
0: Úgy, hogy van egy ilyen...
5: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs te prostitúció.
0: De nem, de valamilyen...
5: Szolgáltatás
0: címszó alatt lehet elvileg.
8: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Mi fújtuk az orrát.
8: Pincérünk, Navracsis Tibor? Igen, navi menü. De jó lehet a Navratilova szolgálni, Feri, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
0: És eztek egy kis rablóhúst.
8: De jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús. Legváros bukta.
0: Egy jó navokádó saláta.
8: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
0: Kijön a kaj, és azt mondja, hogy na végre.
8: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, Mátrad.
8: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, mármi csóroskodunk.
5: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
8: Menüznek. Tehát mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
5: Azaz.
8: Megérted? Kacsát rozén.
0: A legdrágább pesgőből rendeljetek.
8: Akkor már csapjanak oda.
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármi.

Edi vagy ilyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele a...

9. ugyancsak tőle a Lose Control. Oh, 48. Joe Corito Galantis-tól a Stay a Little Longer.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Golden Summer, Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnus.

európai, az amerikai és az angol slágerlisták legnagyobbjai egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Does It Feel So Good? Igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a JÜSZK.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
1: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
8: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
10: Aló, jó reggel, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Saikám az ABC-be, 2 pontos és sört meg is rendeltünk azon nyomban.
9: Jó, adom.
10: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk.

0: Sziasztok, sziasztok!
1: Te vagy az igazi Csefú?
0: Én vagyok az igazi Csefú.
1: Csefú! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság.
0: Kék.
1: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefú, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk, vagy honnan ismered?
0: Hát régi barátom.
1: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
0: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
1: Jaj, nem tudod a számát sem.
2: Hát nehéz lesz.
3: De hogy lettél Csefú?
0: Majd ez a hosszú történet, a beszélgetően kell menni, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
1: Jó, vigyázz magadra, vigyázz magadra,
0: Ciao.
2: Mi történt?
1: Megtaláltuk az igazi Csefút, érted? Ő volt az igazi Csefút.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny

0: A Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió egy top 50. A 19.
0: Save Me Tonight David Guettával és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag. Nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ez

után megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítés.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

0: ismert, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Sam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: don't belong to anyone. Oh no.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
3: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, a nyár legforróbb napjain is szólnak az igazi mai slágerek. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti, és ha már az előbb énekel Taylor Swift, akkor hozom az egykori kedvesét, Calvin Harris-t, ez a Sam Smith-el közös Promises a Daily Mixben.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy a Daily Mixben is, a nap legforróbb óráiban. Gyors pillantást az üzenetekre is, 0620 311 111. Szia Márti, jók a zenék, ezekre tusoltam most le. Na nem itthon, nálunk

0: egy csak igazi mai sláger megy. Hamarosan Ed Sheeran, és egy fontos üzenettel várakozik valaki a vonalban.
1: A nagymamámnak és a nagypapámnak üzenem, hogy boldog házasság évfordulót, és azon belül az 54-e.
0: Te jó ég! Mi a titkuk szerinted?
1: Hogy minden nap veszekednek.
0: Kérdezted, és ez volt a válasz?
1: Igen.
0: Igen, hát ez a folytonosság, ez az állandóság az életükben. Na hát nektek szuper jó nyári szünetet, és lesz egy ilyen ünneplés is ezek szerint?
1: Egy nagyon nagy ünneplés lesz, igen.
0: Hát az ilyet meg is kell ünnepelni. Azért az ember, ha valakivel már 54 éven át tolja a biciklit, közösen az nagy dolog. Köszi, hogy itt vagytok velünk hétvégén is. Szia!
1: Hello!
0: Jön nem sokára.

1, csak igazi mai sláger megy a könnyű szombati ebéd mellé is. Hát ebben a nagy melegben szerintem a legtöbb embernek olyan nagyon nagy kazán étvágya nincsen, biztos sokaknál volt az ebéd egy jó hideg gyümölcsleves. Jól sejtem, Rádió 1-esek. Jönnek az üzenetek is. Szia Mártin, nagyon jók a zenék, olvasd be, a papámnak küldöm ezt az üzenetet. Ma 80 éves, és a jégtáncos párjával azt ünneplik, hogy 15 éve együtt táncolnak, Patai Mara és Gombos László. A kocsiban ülnek és a Rádió 1-et hallgatják. Hát akkor duplán vagányok, és én azt hiszem, hogy láttam róluk videókat. Igen, láttam róluk videókat, és fantasztikus, inspirálóak nagyon. A Fastboy dala most nekik is szól.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

ceremónia várhatóan 2027-ben lesz. Ez óriási pillanat, nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. David Guetta és egy klasszikus a folytatásban.

igazi mai sláger megy, például a hétvégi autóvezetéshez is. Tombol a hőség, úgyhogy ivóvíz és tele tank nélkül senki ne induljon hosszabb útnak. Rádió 1-esek, mindenki vigyázzon magára, másokra is. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban Sztárligetnél. Ez a 48-as kilométer környéke. Ez már nem áll fenn, ez a helyzet viszont van. Még torlódás a 48-as kilométernél olyan 2 kilométeren át. Dani, köszi szépen, hogy ezt elküldted nekünk. 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift érkezik mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
0: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat.
0: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
0: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: paradise with you.
1: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
2: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, a Stars, Diszkósít és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Magyarország legfranciább DJ-je,

0: Ilyenek is lesznek még ma. Before Party Show Kukival 2 órán át, ugye ez már a Summer Edition. 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show. Most pedig Samfeld barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Samfeld. You're listening to Radio 1.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti és Breaking. Hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó. Egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa. Hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte, ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: telefonnál kismerti. Rádió egyes, ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például a szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így meg
1: hát,
0: mindenakban.
1: Nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási úr az a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jó.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek. Szia!
1: Köszönjük szépen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt, több mint 40 évvel később. Most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni. Nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, azt viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rage Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: segített.
1: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
0: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
1: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
0: Köszönöm szépen.
1: Szia.
0: Köszönöm, szia.
1: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

Rádió S, csak igazi mai sláger. Megy és a gyors közlekedési info. M7-es, Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé, a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszakibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val, Summer Edition, vagyis két órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismárti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sonic is benne. Sonic az énekesnő, csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást, jó rágyózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Arra a pukikám, indíts be, buli, itt a rádió egyen, most!

0: knees and toes. Oh, Puyol Montano.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 300 g-os barbecue grill kolbász 20%-kal olcsóbban most csak 1159 forint. Mindig Aldi.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
7: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ha új munka, amit pár másodperc ezelőtt folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. És ahogy mondani, akazik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké. 19 óraig bulizunk el nagyot, jó? És 19 óraig a 20 óraig időkívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixerek nektek az igazi imáslágereket. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi imáslágér megy. Jó szórakozást!

Kosidi, viszont 19.20-ig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
5: Aló, jó reggel, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bevezünk Saikámmal az ABC-be, két pontos és sört meg is rendeltünk azon nyomban.
4: Jó, adom.
5: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
6: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
4: Igen,
6: meg.
4: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
5: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.

0: Állítólag ismered a lottomilliárdost. Ki a lottomilliárdos? Tudjuk? Vagy honnan ismered?
1: A régi barátom.
0: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
1: Nem láttam ilyet. Hogyan? Számat sem tudom különben.
0: Jaj, nem tudod a számát sem.
2: Hát nehéz lesz.
3: De hogy lettél csefú?
1: Majd ez a hosszú történet, mert a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
0: Jó, van, csak vigyázz magadra, vigyázz magadra.
1: Jó, vigyázzok, ti.
0: Ciao.
2: Mi történt?
0: Megtaláltuk az igazi csefút. Érted? Ő volt az igazi csefút.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
1: Szia, Kuki Dávid vagyok.
0: Mi újság veled, drága Dávid?
1: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt két órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főívlak, és hát sikerül eljönni. Úgy látom, hogy sikerül.
0: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
1: Sőt, nem is látom, hallom.
0: Hát és igen, ez még a másik, sokkal jobb. Kettő kértőtőlem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
1: Különben én mindenki, aki már egész napos strandon volt, és a nyakunkba ugrás, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
0: Jó, van oké, uram, akkor pihenjene nagyot, masszázs a nyakon, jó, egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
1: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
0: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik Keto, Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.
2: Hát,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc, szerenek fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Zsolthoz, sziasztok!
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát, kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg már áll az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sérni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Na, figyelj, kérteltelem Loy és David Puentes elégült a szem címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké. Okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap, pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés. Egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó?
2: Akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao. Szia. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégült, még egyszer mondom a szám címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod aztán a meleget?

0: üteni magad?
1: Igen, igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
0: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
1: Igen, így van, így van.
0: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
1: Én Samfairnek a legújabb számát szeretném kérni.
0: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
1: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
0: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
1: Így van,
0: na,
1: így
0: jó, van, oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolás nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Ciao, ciao, szia, szia.
1: Ciao.
0: Érkezik a legújabb, még egyszer, Kuki, érkezik akkor a legújabb szám fel, de nunk, igen, a szám címe Heart Like Mine, hogy ez majd fél.
2: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége.

0: több igazi mai slágerrel.
1: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió egyet?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Károly PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, bár ettől a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten 2 bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre, már jó korán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, és ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, és hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten, az after party-n együtt zenélünk, majd a diszkos itt lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talán, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok, teljesen az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugh Gale, David Guetta, French Montana, Aidan Martin közös, a Shine, a saját remény.

0: 100% legtisztaságú magas BPM tartalmú adrenszínülő diszkósít a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, úgy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkósít bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkósít Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show Bárányától a Nélkül, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi Gátó már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül éjfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aida Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára, nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day, és még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, hogy jó helyre kerülj, és ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben.

0: ez a Rádió 1, is olyan diszkos, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve, idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkosít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye DJ Oti rendezvény afterpartján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkosít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szor a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd. Ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet. Nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfoldal, itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez csak igaz, ma is Sláger meddiszkosít Radio Show Barátról, a nélkül DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, a jövétről már beszéltem az előző kombán, én ezzel búcsúzom. Hambai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formája, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádió egyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt. Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
2: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
1: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
3: Mentsük meg a barátainkat.
1: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
4: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
1: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, Andris!
1: Hello, Geri! Hello mindenkinek! Atyaik, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár, és hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na, nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedvem. Menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a Verizon Radio, és menjünk tovább. Hova menjünk tovább? El se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Nem tartunk egy kis szünetet!
1: Hype-atonnal fogok kezdeni, és az Off My Head. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt, ugye bár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. You Girl, Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine.

0: Én bármikor hallom, egyszerűen mindig úgy érzem magam, mintha mondjuk 2003 lenne.
1: Én meg nem tudom, hogy vagy veled, de amikor Bombsziklád nevét meghallom, és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szex formában mutatja be, úgyhogy én nagyon adom a karakterét Bombsziklárdnek, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Lamingham-szal.

0: szex a szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön Nyúlik.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: klubig induljunk el.
1: Hello, Genis, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

0: bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy

Antónió pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!

0: best DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Védj.

0: Morning Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Meszkerviki, aki nagy Mogival és Miss Mooddal az Édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózás mindenkinek!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

igazi mai sláger, megy, pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kampuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztégyel és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na, viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish School Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: a rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.